0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel, a Bitang jó rádióban.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: ich denn die Radio?
1: Oh, Jules war noch. Lenzvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgat.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a

0: Beton Gyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis fülsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: and we'll get back to you.
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
5: Vitamin Rádió.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. X-I-L
1: X-I-L
0: vagyis Xil, Xil, Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér. Xillel, Xillel.

0: think you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy
2: BW Rádió.
1: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Egy Dongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.
1: Like this.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatni.
6: Még több. Több. Még több zene.
7: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

0: Héten a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pitten.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Na, de mindenkinek gyönyörű, szép csütörtök kora estét kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Csatornévők, sziasztok! Külsős hallgatók, sziasztok! Egyéb csatornévők,
1: sziasztok!
0: Tudjátok, hova kell jönni? Tudjátok, nem mi? bitangyoradio.com, ide várunk föl mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. És már nézem is, hogy kik vannak itt velem, kezdjük hátulról, itt van a mi Zsuzsink, szia Zsuzsi, velünk van Pista, szia, Nefertitink is itt van, megérkezett az én Mária barátnő, felkeltettelek, ugye, nem baj? Itt van a mi Katánk is, aki, hát én nem tudom, olvasgatok itt vissza, de jaj, nekem nem kellene, itt van a mi Rozikánk is, szia Rozi, velünk van Bubuka, és lehet, hogy Bubukáné is itt van velünk. Velünk van két robotunk, és velünk van kedves kollégám Roni, és aki már írta is, hogy jó adizást kíván, köszönöm szépen! Daddy Yankee ezen számát én újonnan fedeztem föl, és úgy döntöttem, hogy hozom magammal hozzátok.

0: is, és éld át az igazi zenei élményt. A mikrofonnál most Mókuska.
1: Csütörtök az már kis péntek, ugye?

meg! Hozom nektek a hangerőt, a füstöt, a fényeket és mindent, amit szeretnétek. Meg lehet

Ma is kit látnak szemeim nagyon régi hallgatónként, köszöntöm Batman-t. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk. Érezd jól magad. És azt mondom, hogy végre.

tudom, hogy Kata nem fog békén hagyni a palacsinta dallal. Szívesen játszom, mert én is nagyon szeretem. Maskurám, épp nincs hittem, hogy mindjárt ráírok, meg lehet, hogy már el is ment dolgozni. Azért elmondom nektek, hogy megvan engedve, hogy játszom a zenét, én nagyon imádom.

Na gyertek velem! Egy kis kauma nektek, máshogy lombod a Szent Paul, innen és Pitbull közösen.

Közben nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a mi Ducsi Divinket is. Szia, szia! Hát azt írtam, hogy a medencéből fogok jelentkezni. Aztán mégiscsak kivonszoltam magam a medencéből, és jöttem be adásba hozzátok. Van egy jó kis mix, amit az én ateszom szeretne kérni.

aztán majd eldöntöm, hogy adom-e neki, vagy nem. Mindjárt jön. Aztán kapok. Egy jó kis csocsoládét.

0: segítem.
1: Na, azért megkapom én azt a csocsoládét is, én már megadom neki azt, amit ő szeretne. Most éppen a zene, egy jó kis megamix.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
1: A tiéd a zene másik felem.

És kérem szépen, a chat falunk megőrült, megvadult. Jó kis 90-es zenék ezek. Párárárára. Gyertek fel hozzánk! És hogy hová? Mondom nektek, www.beatongyouradio.com. Ide várunk föl mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, egy rövid kis regisztráció után már itt is.

It's my life. It's my life. It's my life.

És nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm az én szépemet, Petrusomat. Szia, drágaságom, örülök neki, hogy itt vagy. Remélem, a te másik feled is ott van melletted. Szia neked is, Szilveszter. Stallone. Kormos Pipi. Közismert nevén Phoenix. Pusztantás nektek, fiatalok.

Na gyertek, fújjuk meg! 1993. Ismerős ugye, Lakoka Marcia. Ez pedig a CNN.

és megérkezett a mi főnixünk is. Hát, szia te drága, már hiányoztál onnan Petruson mellől. A gyere, fújja te is, nézd Ati, hogy fújja. Én inkább szívom.

Na, lássam, hogy érzitek magatokat. Ez az Bubuka. Adjátok neki. Hiszen már kis péntek van. A fasz csütörtök. Na, figyelj akkor. Ő itt 1986 Holiday rapje. Marikánk is táncol, Csücske is táncol, ők a kettő csücsök. Kedves barátaink, ők is.

Katánka, azt kérdezi, hogy szerintem meddig fog tartani ez a meleg. Hát én nem mondom neked, hogy én Dunántúlon lakom, illetve mi Dunántúlon lakunk. Ide jövő hét csütörtökig van piros riasztás. És igen, ma már nagyon megéreztük azt a bizonyos meleget. Hát a hétvége az nagyon brutális lesz. Úgyhogy el is döntöttük az én párocskámmal, hogy én hajnalban szerintem sütök, főzök, aztán csak kifele a medencébe. De szombaton jövök hozzátok mindenféleképpen, ahogy szoktam, 14 órától 16 óráig várok, vagy mindenkit nagyon sok szeretettel. Ha tudtok, gyertek, ha tudtok, menjetek víz mellé, de vigyetek engem is magatokkal.

0: vamos a cantar.
1: Gli Electric Beaton Gyuk. Újra karnevali hangulat. Ez itt a Mojito, Eo Ea, Viva la Noche. Jaj, de hogy rázom a tompolomat.

Hey, sexy lady! Mondja Shaggy és Brian, illetve Tony Gold. És hogy ki után ki a váloda, hogy hey, sexy lady, azt én nem tudom.

képzeljétek el, hogy rám írt a Kata, és nem írt hülyeséget, ugyanis azt írta nekem, hú, Kata, nem találok. Na várjál, mert hogy ja, itt van. Boldog barátság világnapot, Bea, mi azok vagyunk, nem? És én elnéztem, mert megkérdeztem tőle, hogy mert ma az van, és azt mondja, hogy igen. És képzeljétek el, hogy tényleg július 30-a a barátság világnapja. Úgy köszönjük szépen, Kata, hogy eszünkbe jutottad, és hogy barát vagy-e? Nekem azért ahhoz több kell, hogy valakit úgy igazán barátnak nevezzek. De én úgy gondolom, hogy a hallgató és a műsorvezető barátság megvan, amikor úgy viselkedsz, ahogy kell. Ha nem úgy viselkedsz, akkor meg nem is nagyon vagy fent, mert akkor kirakják a kis szűrödet. Nem én, de más igen. Hey, sexy lady!

cikket neveznék innen barátnak, a Batman-t mindenféleképpen, és előtte még a Máriánkat. Hát a két nagy kedvencünket, a teszommal együtt, az én drága szépséges Petrusomat, és a Főnixünket. Aztán bekerült közénk egy csücske is, illetve most már kettő van. Na és azért vagyunk még egy páran, ugye? Hey sexy lady, 18 óra 50 perckor. Képzeljétek el, beszélgettem Szabival. Hát aki járkál itt oda, ő fogja tudni, hogy ki az a Szabi. Aki húslevest készített. És hogy készítette el, azt hamarosan megtudjátok. Figyeljetek!

0: Na és akkor jöjjön az a bizonyos húsleves készítés. Figyeljetek, füleljetek! Érkezik Szabi és a húsleves.
1: Megfőzök, mert már főztem. Főztem máma nagyon finom húslevest, és hónap asztalt fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.

Na, szóval megtudtuk, hogy olyan finom lett a húsleves. Hogy nincs is benne hús. Figyelj, másik felem. Az az ominózus zene, amit legelőször kértél tőlem. Ismerkedésünk előtt még. Az ágyban nincs szabály.

Petrus. Az ágyban nekem minden jár, mert ami jó nekem, az jár nekem.

üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.

nagyon túl limited. Ezen lehet beat control. Your body.

Amikor csatolom, földhözvál ott egy jó kis tortát. Hát, hogyha így erre dugtad volna felén. Beköszönt nektek Nonácskánk is. Na és akkor hazai előadó. Sajnos ma már csak az egyik hölgy él. Ők itt a Fadödő és az Obladi Obladán.

Megérkezett az én drága földim is, aki azt írja, hogy dolgozik, de fülel. Örülök neki, hogy itt vagy. Képzeld, de már ma is ment az a bizonyos zene. Tudod, a palacsinta dal. Hiányoltalak is, de olyankor, mikor adom és nem vagy itt, akkor egy kicsit itt vagy.

Gut, gut, super gut, gut, gut, super gut, alle gut, super gut, most amit hallhatok a Mojo, Modo, a Magyaró, ha jó, maradjunk az eredetinél. Képzeljétek el, akik nem vagytok fönt a chatfalon. Van nekünk egy drága Dutyi Dinénk, az egyik csücske. Azt találta ki, hogy négy kutya ellen ő egy kukásákkal fog védekezni, mert hogy ő abba belebújik. Most mondjátok meg. Halljátok a háttérben? Ő Lilike. Hát neki ez a véleménye.

itt a műsorvezető, és én úgy vagyok vele, hogy én nem nagyon szeretek osztozkodni. Ilyen dolgok van, hát akkor én szétosztottam. Figyeljetek, hogy ki kap az öt pusziból. Egyet kap a mókuska. Egyet kap a mókuci. Egyet kap a móki. Egyet a mókucika. És egyet kapok én. Jó, szétosztottam, ugye? Énekel a háttérben a kutyusunk.

Samaritans, aha, és a Tékon, mi? És nem, fapocok nem kapott semmit. Mert ez a hód. Meg itt egy mókus.

Jumbo, hey, Jumbo, hú, de nagyon régen hallottam ezt a zenét. És annyira szeretem, Istenem, azok a 90-es évek. Hát talán az egyik olyan zene volt, amit szinte minden nap, mikor mentünk diszkóba, mert hogy Gergely juganyán minden nap volt a Tiszaparton diszkó. Annak idején, mikor én még kismókus voltam, ó, hát minden diszkóban lehetett hallani.

nem félreérteni azt, amit írtam. Na várjatok akkor. Azt írja Mária, mókuska, te nem is mókuska, se nem hód vagy, hörcsög, mindent bezsákolsz. Hát ahhoz képest én annyira meg voltam halva a rántott tökélet, én nagyon-nagyon imádom, hogy a rántott karfiolt is. Hát tegnap hozottam, és ugye erre, hogy érted, Marika, hogy hát bezsákolom, az a helyzet, hogy nem, még a tököt sem. Pedig nagyon akartam menni, aztán ma sem, pedig ma is csináltam, mert tegnapról maradt. Tegnap is alig pedig imádom rántva, főleg, hogy én rántom. Az én rántom az azt jelenti, hogy én panírozom, én sütöm ki. Aztán berántom. Már hogy, na mindegy.

és ő már Billy Williams és az Ego. Aztán majd jön az, ami elindult. Hát ez az duty, hogy én már ebből nem jövök ki jól, úgyhogy hagyjuk is az egészet. Kirántjuk, berántjuk. De most mondjátok meg, hogy melyik a rossz, a kirántás vagy a berántás.

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: Hát van egy zene. Az én drága párom, ott a szom. Kedves sógornőm. Henny, aki nincs itt éppen, nem hallgat. Mert hogy még dolgozik, hát ők szokták énekelgetni. Ez itt a Bambusza és az Enge ki Cegezni 2025-ből. Jó kis szövege van, figyelj! Enge ki Cegezni, Enge ki Cegezni.
2: Legyünk felé, hogy marmolóra!

0: Én hát azt nem azt mondaná, hogy rágyújtanék egy marbolóra, hanem rágyújtanék egy rántott combra.
1: Rágyújtanék egy marbolóra!

Testvére, aki egy újra néhadig megérkezett hozzánk. Mádvá, szia Mádvá! Örülök neki, hogy itt vagy. Képzeljétek el, egy olyan zenét hoztam el nektek, amiben két hazai előadó szerepel, énekel. Az egyik Péter Fibori, a másik Geszti. Péter, a szám címe Csak te, meg én.

Chartam Again. Egy nagyon jó kis zene Péter Fiboritól, illetve Geszti Pétertől, és már megyünk is tovább. Közben megérkezett Liza is, azt írja, jó zenélés, Mókuska. Szia, kedves Liza, örülök neki, hogy te is itt vagy, érezd jól magad, te is velünk. No, hát akkor nézzük, mit is olvastam itt. Azt írja a maskuránk, hogy tojás csajos, táncolva jöttem haza, bömbölt a rádió az uton, gondolták, ez se százas. Most ezt mit kellene, hogy hozzátegyek? Egyikünk sem vagyunk azok, úgyhogy... Én így szeretlek benneteket. És már 19 óra 32 perc. Melanie Fionát hoztam el nektek, és azt a bizonyos zenét, amit szintén szerintem mindenki ismer. Ez a Monday Morning. Nem éppen egy esti zene, de jó lesz most is.

Gyere most, uram, jaj, nem, neked találtam egy zenét. Gyere azért táncolj velem. Ez lesz a Jeruzsálem. Sabba egy picit belenyúl, de tudjuk, hogy amiben Sabba belenyúl, az csak jó lehet. Viszont nem menj sehova, kérlek.

0: Várom, majd privátban. Messengeren. Emlékszel, maskurám, a múltkor kerestél valami olyan mixet, ami a gyerekkorodra emlékeztet. Tudom, hogy nekem volt egy, mert már adtam, de mégsem találtam meg, és képzeld, azóta sincs meg. Viszont a múltkorában így csücsülgettem magamnak a gép előtt, és gondolkodtam, és eszembe jutott az én maskurám, a kis földim, hogy ő szerette volna akkor is magát egy kicsit úgy visszavinni az időben, akkor engedd meg, hogy én most ezt megtegyem helyetted. Gyerünk vissza azokba a bizonyos időkbe, amikor még azt is énekeltük, hogy fajtás dalolj, és ez a kis mix szóljon neked.
1: Volt egyszer.
0: És mindenkinek, aki szerette azt az időt, én nagyon.
1: Amikor minden egyszerű volt. Amikor a zene nem csak szólt, hanem összekötött. Amikor a régi idők hangulata még ott rezgett minden pillanatba. Most ezt hozom vissza. Egy szelet múltat, egy csipet nosztalgiát, de DJ Dante módra új erővel, új lendülettel. Ez a mix az úttörők tisztelete.

No, hát ennyit adok le ebből a jó kis mixből, nekem nagyon-nagyon tetszett. És akkor gyertek! Csütörtök este, kis péntek. Mit csinálunk most? Hát, lógatjuk a lábunkat, ugye? Ez itt a Happy Gang.

Medvéktől elköszönünk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, várlak vissza máskor is. Mondjuk szombaton, mert szombaton fogok jönni hozzátok újra 14 órától 16 óráig. Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várok, nem menjetek még sehova, hiszen most még 8 óráig itt vagyok, egy kis idő még van.

Alabama. Na és akkor eljött a búcsú pillanata, én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm, hogy itt volt velem, nagyon-nagyon örülök nektek, meg annak is, hogy én is itt tudtam lenni. Legkövetkezőbb alkalom, hogy szépen kifejeztem magam. Lennék egy kínai, nem érteni magyar. Szóval a következő alkalom, amikor találkozhatunk így együtt adásban, a szombaton lesz 14 órától 16 óráig. Várok mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. A továbbiakban gyönyörű szép estét, jó éjszakát kívánok nektek. Nagyon-nagyon, de nagyon vigyázzatok magatokra, hiszen jön megint az a kupola. Mi már itt a Dunántúlon megéreztük ma nagyon-nagyon-nagyon. De gondolom, hogy mindenhol nagyon-nagyon meleg volt, és megint mondom, újra mondom, nálunk itt már jövő egy csütörtökig piros figyelmeztetés van, most is éppen villog a gépemen, a monitorom alján a piros figyelmeztetés. Ami azt jelenti, hogy hatalmas meleg jön újra. Sok-sok folyadék, ha lehet, akkor ne kávé legyen, vagy pedig alkohol. Szóval mindenkinek gyönyörű szép hétvégét kívánok, ahogy mondtam, szombaton találkozunk, csók a családnak, sziasztok, meg minden!

Mit Vizaki és Hajó. Sziasztok! Elmentem Bogánynak, csók a családnak, ha kellett, majd megtalálnak.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek, 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

a 80-as. Lencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket. Bitte, Rádió.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenei közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: مثلا اینجا ویگه چپو
1: متراسه که تیلالا که

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine

Your Zwanasz. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.